0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A Magyar Hírmagazint hallgatják, a Rádió Burgenland magyar nyelvű népcsoporti hírösszefoglalóját. A mikrofonnál Csikós Gréta köszönti Önöket. A mai adásban eláruljuk, milyen útvonalakon halad majd a 2 hét múlva kezdődő hagyományos Burgenland Tour teljesítménytúra. Beszámolunk az új magyar parlament megalakuló üléséről. Megtudhatják, mit gondolnak a szakemberek, milyen gazdaságélénkítő hatása lesz az idei anyák napjának. És Adj Isten Magyarok című magazin műsorunkból is készültünk egy kis ízelítővel. Maradjanak velünk! Idén 10. alkalommal rendezi meg az ORF a Nagy Burgenland Tourt. A motto 7 nap, 7 kerület, 7 kaland. A programmához 2 hétre, május 23-án szombaton indul, május 29-e péntekig pedig 7 új útvonalat fedezhetnek fel a résztvevők. A természeti kincsek és a helyi szokások mellett a regionális gasztronómia is kiemelt helyet kap. Ebben az évben a túrázók Apetlon Mosonbánfalváról indulnak a Zévinkel-Fertőzug régióba, a Langelake és a Dársó tavak mentén haladnak. Új megvilágításban ismerhetik meg Zígráben Szikrát, a Soproni hegységet és a Rozáliengebirge környékét. Átsétálnak Szent Margaréten Szent Margit bánya településen, ahol megcsodálhatják a híres passió játékot. Felfedezhetik a Deutschkreuz Sopron keresztúri borvidéket, kirándulhatnak a környék festői szőlődűlőin át, a burgenlandi horvát Neuberg újhegyen keresztül, egészen Eltendorf ókörtvélyesig, ahová megérkezve a tartomány híres Uhudler termelő vidékén élvezhetik a helyi bor különlegességet. A kirándulás minden napján ott lesz Michael Pimiszken, az ORF Burgenland műsor vezetője, túravezetőként. A kiránduláshoz akárki csatlakozhat, a túra bármely pontján, akár a teljes távra, akár csak egy napra, vagy egy rövidebb szakaszra is. Az egy napra tervezett táv 13-17 kilométer között mozog. A csapatot a Vöröskereszt és egy túrabusz is kíséri, és a helyi szervezetek aktív hozzájárulásának köszönhetően frissítő állomások is várják az út során a túrázókat. A részvétel ingyenes, és nem szükséges előzetesen regisztrálni. A túráról az ORF is folyamatosan tudósít, az egyes napokra tervezett útvonalak pontos leírását, térképét megtalálják az ORF Burgenland és az ORF Magyarok honlapján is. Megtartotta alakuló ülését az új magyar parlament, ezzel megszűnt az előző 2022-ben hivatalba lépett kormány megbízatása. Az áprilisi választások során megszavazott képviselők eskütételével megalakult az új Magyar Országgyűlés. A képviselők megválasztották az országgyűlés alelnökeit és jegyzőit, valamint a miniszterelnököt is. A választáson győztes Tisza párt miniszterelnök jelöltjét, Magyar Pétert 140 igen, 54 nem szavazattal és egy tartózkodással választották meg miniszterelnöknek.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Holnap, május 2. vasárnapján ünnepeljük Ausztriában az anyák napját. Amellett, hogy sokak számára ez egy szép családi ünnep, gazdasági szempontból is kiemelkedő ez az időszak a regionális gazdaság számára. A virágboltok, édességüzletek és helyi kereskedők ilyenkor az év egyik legerősebb forgalmát bonyolítják. A részleteket Palágyi Zsófiától hallják.
2: Mintegy 250 milliós forgalmat hozhat az osztrák kereskedelemnek az idei anyák napja. Egy friss felmérés szerint az osztrákok 2/3 készül ajándékkal május 2. vasárnapjára, átlagosan 79 eurót költve az alkalomra. A legnépszerűbb ajándék továbbra is a virág és az édesség. A tartományban a vásárlók 65%-a választ virágot anyák napjára, elsősorban csokrokkal és cserepes virágokkal készülnek. Burgelland tartományban valamennyivel az átlag alatt 77 eurót költenek átlagosan a vásárlók, a legtöbbet átlagosan közel 90 eurót az ország nyugati részén szánnak az ünnepre az emberek. A Burgenlandi Gazdasági Kamara szerint az ünnep csak a tartomány kereskedelmében mintegy 9 millió euró forgalmat generál. Különösen a helyi üzletek profitálnak belőle, miközben az online vásárlások aránya viszonylag alacsony marad, csak az ajándékok 15%-át vásárolják online áruházakból, vagy a közel-keleti kereskedő oldalakon.
1: Vasárnap 14 óra 05 perckor ismét jelentkezik az Adj Isten Magyarok az ORF 2 műsorán. A magyar nyelvű magazint ezúttal is végig német felirattal láthatják. Műsorunkban hétről hétre a burgenlandi és bécsi magyarság legfrissebb közéleti, kulturális és vallási eseményeit hozzuk el, és közelebbről is megismerhetik közösségünk meghatározó személyiségeit. Hogy mivel készülünk ezúttal, arról a szerkesztő Palágyi Zsófia számol be.
2: Ezúttal a Bécsi Technikai Múzeumból jelentkezünk. Első riportunkban bemutatjuk Kozmót, azaz Gedeon Benjamint, aki Ausztriát képviseli az Eurovíziós Dalfesztivál idei versenyén. Kozmó a dal üzenetéről is mesél, sőt a koreográfia megjegyzéséhez is adott egy jó tippet. Ezután egy különleges helyi kezdeményezést mutatunk be, az Alsőri Egyházi Énekek című új kötetet, amely az untervárti alsőri magyarok gazdag egyházzenei hagyományát gyűjti egy kötetbe. Ellátogatunk Őri-szigetre is, ahol az önkéntes tűzoltóság szervezésében idén is felállították a májusfát, egy hagyomány, amely ma is a közösség összetartozását jelképezi. Végül a felsőri református ifjúsági olvasókör színjátszó csoportjának idei előadásába is bepillantunk. A Pletykafészek című vígjáték került színpadra. Adj Isten magyarok, vasárnap 14 óra 5 perckor az ORF 2-es műsorán.
0: Időjárás.
1: Ma este főként Dél- és Közép-Burgenlandban erős záporok és zivatarok várhatóak. Az éjszaka első felében a záporok és zivatarok lassan alább hagynak, és egyre inkább kitisztul az ég. A hőmérséklet 11 és 7 fok közé csökken. Holnap, vasárnap sok napsütéses óra várható. Az időjárás azonban nem lesz teljesen tiszta, kezdetben helyenként ködös lehet, és a nap folyamán néhány felhő is megjelenik majd az égen. Fokozatosan közepes erősségű, majd élénk szél fúj délről és délkeletről. A hőmérséklet kora nyári 21-26 Celsius fokra emelkedik. Ezzel pedig Magyar Hírmagazin adásunk végére értünk. Én megköszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Csikós Grétát hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!